Kerestem ilyen őtök és a sok prostituált. Elpusztulnak az értékek, nincs már szerelem. Nincs már remény, nincs több hit, csak a félelem. Változtatni ezen már nem lehet. Ezer éve elvasztuk az életet.